bemegyek a kocsmába, csak azt mondom, hup, hup. Akire én rákiáltam, azt se mondja, muk, hát